90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

do something. Let's make a bet. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB-töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőket. Elők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Hidegfront frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Megoldások a csapadékvíz elvezetési problémákra. Egyre több településen oldják fel a vízkorlátozást. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 8-a van, szerda. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Milliárdos beruházással oldaná meg a város a csapadékvíz elvezetési problémákat. Pályázatot adott be ezzel kapcsolatban Zalaegerszeg önkormányzata. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán azt írja, hogy a múlt héten egy óra alatt csak nem 3 millió köbméternyi víz hullott a városra. Ezt a mennyiséget pedig nem tudták elvezetni a csatornák, amelyek a normál, átlagos esőzésre vannak tervezve. Mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban tapasztalunk özönvízszerű esőket, ezért a Zalavíz ZRT elkészítette Zalaegerszeg integrált csapadékvízgazdálkodási modelljét. Ebben szerepel a csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók, gátak és átemelők kialakítása is. Erre vissza nem térítendő támogatásként 990 millió forintot költene a város. Újabb településeken vonják vissza az elsőfokú vízkorlátozást Zalavár megyében. Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Vöcskönd és Zala István településeken szűnhet meg az intézkedés, írja a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A többi érintett településen viszont még érvényben van az elsőfokú korlátozás, vagyis tilos a vezetékes ivóvízzel a kerteket, utcákat locsolni, autót mosni és a medencéket sem szabad most ezzel feltölteni. A szolgáltató közben arról is beszámolt a közösségi oldalán, hogy új kút épül Zalaszentgrót térségében. Ennek segítségével mérsékelhető lesz a vízhiány, de továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy tudatosan használja az ivóvizet. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőralezredes.
3: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni, az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szünetelnek a szakrendelések a Zalavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogy érezték itt magukat. Írja a Hírbalaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhatnak, amit szeretnének, A gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át az e-bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Múlt héten két influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg, vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
4: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Ismét megújult Gizike, a város ikonikus gőzmozdonya. Erről Zalaegerszeg polgármestere számolt be közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint a Gyesebb munkatársai szépítették meg az 1898-ban Bécsben gyártott mozdonyt. A gőzös 1978-ban a saját kerekén érkezett Zalaegerszegre, és annak emlékére került a vasútállomás mellé, hogy a zalai megyeszékhelyen szolgált az utolsó ilyen lokomotív. Az AOL azt írja, hogy Gizike egyszer már átesett egy nagy felújításon. 2010-ben önkéntes munkával varázsolták újjá, majd 2011-ben újra felavatták. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
5: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a Fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Digitális tárlatvezetésen vehetünk részt a Göcsei Falu Múzeumban. Elkészült a History Steps nevű ingyenes applikáció, amelynek segítségével egészen másként ismerhetjük meg a 18.-19. századi mindennapokat a skanzenben. Írja az AOL. Az alkalmazás ugyanis nem csak száraz tényeket közöl az épületekről és a tárgyakról, hanem 3 göcsei karakter személyes történetén keresztül mutatja be azokat. Emellett kisfilmeket is láthatunk, amelyek a göcsei kultúrát ismertetik. Az alkalmazás jelenleg a tesztelési szakaszában jár, ezért a Falu Múzeum keresi azokat, akik kipróbálnák a digitális tárlatvezetést. Július 22-én lesz a következő app-tesztelő workshop, amelyre a múzeum hivatalos weboldalán lehet jelentkezni. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Itt vagyunk a hét közepén, szerdán, július 8-án, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már a Sweetboxot, az Everything's Gonna Be Alright-tal érkeznek, az óra elsője pedig Bob Marley, a Jammin-nel indulunk, rádiózunk együtt délig.
0: Best

Pest FM a legjobb zenék, Enigma ébresztett minket, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van, szerda, és a legjobb zenék mellett természetesen témákkal és érdekességekkel is jövök majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék. Itt lesz vele majd a Sweetbox, az Everything's Gonna Be Alright-tal, de még most Sarah Connort meghallgatjuk, és egy olyan dal jön, ami igazából arra csábítás, hogy visszafeküdjünk az ágyba, de most azért próbáljunk meg vele ébredni. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy, most itt a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Szép napot kívánok mindenkinek, július 8-a van szerda, a névnaposok az elákok, a születésnaposok között pedig a Ferencváros egykori edzőjét, írlabdarúgót, Robbie Keane-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki az első amerikai útlevelet egyébként a mai napon, és hamarosan jövök majd a ma reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék, most egy rövid szünet lesz, de utána már is itt lesz George Michael és a Fabulous Go to the City.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Megoldások a csapadékvíz elvezetési problémákra. Egyre több településen oldják fel a vízkorlátozást. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdubihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Milliárdos beruházással oldaná meg a város a csapadékvíz elvezetési problémákat. Pályázatot adott be ezzel kapcsolatban Zalaegerszeg önkormányzata. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán azt írja, hogy a múlt héten egy óra alatt csak nem 3 millió köbméternyi víz hullott a városra. Ezt a mennyiséget pedig nem tudták elvezetni a csatornák, amelyek a normál, átlagos esőzésre vannak tervezve. Mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban tapasztalunk özönvízszerű esőket, ezért a Zalavíz ZRT elkészítette Zalaegerszeg integrált csapadékvízgazdálkodási modelljét. Ebben szerepel a csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók, gátak és átemelők kialakítása is. Erre vissza nem térítendő támogatásként 990 millió forintot költene a város. Újabb településeken vonják vissza az elsőfokú vízkorlátozást Zalavár megyében. Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Vöcskönd és Zala István településeken szűnhet meg az intézkedés, írja a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A többi érintett településen viszont még érvényben van az elsőfokú korlátozás, vagyis tilos a vezetékes ivóvízzel a kerteket, utcákat locsolni, autót mosni és a medencéket sem szabad most ezzel feltölteni. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék, a Back to Black-kel ébredhetünk, ez volt a Naná. Nézd, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. 7 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik, ugyanis egy üzletet zártak le, jön a katalógus sztori, hogy ez mit jelent, azt is el fogom árulni, és hogy ez mennyi pénz, hát azt majd ki fog derülni, de nagyon-nagyon sok pénzről van szó, amit a Red Hot Chili Peppers most egy szerződéssel kötött. Aztán 8 óra után pedig Shania Twain érkezik, akiről készül egy életrajzi film, és hogy ezzel kapcsolatos infók mik, azt hozom, és végül 9 óra után szünet van most a VB-be, de mégis egy kicsit így a FIFA statisztikájával fogunk foglalkozni, és a vicces oldalát fogjuk megközelíteni, ígérem, és nem a sportos oldalát. Mindenki számára majd meglepő lesz és mulatságos, azoknak is, akik egyébként nem szeretik a focit. A legjobb zenékkel pedig természetesen jövök egész reggel, ebből az órából is van még hátra, biztos, hogy itt lesz velem még Néjó és a Szószik, na meg most az Oasis és a Wonderwall, ezzel megyünk tovább itt a Veszt.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk jönnek utána, pedig 7 óra után az első témánk, ami nem mással lesz kapcsolatos, mint a Red Hot Chili Peppers-szel. Giga mega üzletet kötöttek, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az évredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a House of Glass felvétele. A Disco Dawn-nal érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Növekszik a forgalom az autópályákon. Több szakrendelésen sem fogadnak betegeket a kórházban. Hívész népszerűsítik az influencerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szünetelnek a szakrendelések az Alavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogy érezték itt magukat. Írja a Hír Balaton. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg. Vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 27 és 30 fok között alakulhat, vagyis továbbra is kellemesen meleg nyári időre készülhetünk. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly és rétegfelhő jelenhet meg az égen. Több hullámban is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek átmenetileg felfrissíthetik a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Red Hot Chili Peppers giga-mega üzletet kötött, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 8-a van, a hét közepe szerda, úgyhogy már túl vagyunk a felén a munkának, hogyha a mai napot megcsináltuk, ez motiváljon mindenkit. Na meg az, hogy Melanie C-vel kezdünk, ez az I'm Turned to You.
0: Best FM.

West FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner? A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blond Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életművet cserélt gazdát. Mi gazdát nem, viszont a beszédet lecseréljük a legjobb zenékre. Ezek szólnak most az Ébredés és a Napindítás mellé. Dezri dalát is hallhatjuk majd az elkövetkezendő néhány percben. A Live-fal érkezik, de most a House of Glass-t indítom. És szól a Disco Down, itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Junik és a Füstláng nélkül. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van, szerda, az Elákok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki a mai napon az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Baxter közöse, a Groove Jet a rövid szünet után, de a hírek után rögtön Cooney Williams-t hozom, és szól majd a World Celebration.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Visszatér a Ne Bánts Világ elnevezésű kampány. Applikációval járhatjuk be a Göcsei Falu Múzeumot. Éjszakai fut

0: fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
1: Digitális tárlatvezetésen vehetünk részt a Göcsei Falu Múzeumban. Elkészült a History Steps nevű ingyenes applikáció, amelynek segítségével egészen másként ismerhetjük meg a 18.-19. századi mindennapokat a skanzenben. Írja az AOL. Az alkalmazás ugyanis nem csak száraz tényeket közöl az épületekről és a tárgyakról, hanem 3 göcsei karakter személyes történetén keresztül mutatja be azokat. Különleges éjszakai futammal folytatódott hétvégén a Zalatűzoltó Kupa. A második fordulót Csabrendeken tartották, ahol 12 férfi, 3 női és 7 fiatalokból álló együttes mérte össze az erejét. A csapatok különböző kategóriákban látványos kismotor fecskendő szerelési feladatokban versenyeztek egymással. A férfiaknál a Becsehely csapata győzött, második helyen a Zalamenti kutatómentő csoport, harmadik helyen pedig Alsópáhok csapata végzett. Olvasható az Alavár megyei katasztrófavédő honlapján. A tájékoztatásuk szerint a hölgyeknél az alsópáhókiak diadalmaskodtak, őket pedig a böhönyeiek és a tótvázsonyiak követték. Az ifjúsági kategóriában pedig Lakhegy csapata lett az első, Becsehely együttese a második, a kőszegi fiatalok pedig a harmadik helyen zártak. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, a meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spiller és Sophie Alix Backstore közöse, a Groove Jet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában 8 óra után majd Shayanath Wayne-ről jön egy hír, ugyanis életrajzi film készül róla, jönnek a részletek. Aztán 9 óra után, mivel VB szünet van, itt a sportrovatot is egy kicsit viccesre vesszük. VB-vel lesz kapcsolatos, de köze sincs a focihoz, azok is fogják élvezni ezt a statisztikát, amit most a FIFA állított ki, akik nem élvezik a focit, elnézést. A legjobb zenékkel pedig természetesen ébredünk még, ugyanis ezek szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Enya és Speedy Dé közöse hamarosan, az I Don't Wanna Know, de most a Destiny's Child dala még szól előtte, ez a Say My Name.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Megoldások a csapadékvíz elvezetési problémákra. Egyre több településen oldják fel a vízkorlátozást. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Milliárdos beruházással oldaná meg a város a csapadékvíz elvezetési problémákat. Pályázatot adott be ezzel kapcsolatban Zalaegerszeg önkormányzata. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán azt írja, hogy a múlt héten egy óra alatt csak nem 3 millió köbméternyi víz hullott a városra. Ezt a mennyiséget pedig nem tudták elvezetni a csatornák, amelyek a normál, átlagos esőzésre vannak tervezve. Mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban tapasztalunk özönvízszerű esőket, ezért a Zalavíz ZRT elkészítette Zalaegerszeg integrált csapadékvízgazdálkodási modelljét. Ebben szerepel a csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók, gátak és átemelők kialakítása is. Erre visszanemtérítendő támogatásként 990 millió forintot költene a város. Újabb településeken vonják vissza az elsőfokú vízkorlátozást Zalavár megyében. Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Vöcskönd és Zala István településeken szűnhet meg az intézkedés, írja a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A többi érintett településen viszont még érvényben van az elsőfokú korlátozás, vagyis tilos a vezetékes ivóvízzel a kerteket, utcákat locsolni, autót mosni és a medencéket sem szabad most ezzel feltölteni. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 8-a van szerda, és a legjobb zenék mellett ebben az órában Shania Twainről lesz szó, akiről egy életrajzi film készül. Jönnek a részletek, és természetesen ébredünk olyan előadókkal, mint például a D-Light, a Groovies in Your Heart-ot hozzák majd, a kezdés pedig Avril Lavigne.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Joggal merül fel bennem a kérdés, hogy kiről tudna elképzelni életrajzi filmet. A telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155, én akár a következő előadóról is. Sean Paul érkezik, és a Vivi Burninnel folytatjuk most az ébredés és a napindítást itt a Best FM-en.

0: Esztefem a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az időutazást a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz például velem a Kid Rock, az All Summer Long-gal, na meg Tégdet és Lulu közöse, a Relight My Fire-rel jövök rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Martinez, you ready, girl?

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Növekszik a forgalom az autópályákon. Több szakrendelésen sem fogadnak betegeket a kórházban. Hívész népszerűsítik az influencerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szünetelnek a szakrendelések az Alavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúság pszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogy érezték itt magukat. Írja a Hír Balaton. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg. Vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 27 és 30 fok között alakulhat, vagyis továbbra is kellemesen meleg nyári időre készülhetünk. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly és réteg felhő jelenhet meg az égen. Több hullámban is kialakul.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Kid Rock felvétele, az All Summer Long. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és hát nálunk most az All Summer Longban nem a rock zene, hanem inkább a focitarról, ugyanis zajlik a VB Amerikába. A mai napon egyébként szünet van, így a sportrovatban nem fociról lesz szó, hanem egy focival kapcsolatos statisztikáról, de ez még annak is érdekes lesz, aki nem szereti a focit. Egy kicsit poénra vette a FIFA is, ezért mi is annak fogjuk venni, és azt hagyd mondjam el, hogy július 8-a van szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet egyébként. Nekünk meg egy útlevelünk van arra, hogy szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Planet Funk, a Chase the Sun-nal, na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig ellátogatunk a VB-re, de nem a futballról lesz szó, mert a mai napon egyébként szünet van, nincs egy darab meccse, hanem egy nagyon érdekes statisztikáról, a FIFA poénra vette, úgyhogy mi is poénra fogjuk venni, de nem rántom le a leplet, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit, vicces lesz. A legjobb zenékkel pedig természetesen készülök a következő órába is, az ébredés és a napindítás mellé, például a Mester 3-as dala, az biztos, hogy szólni fog, hogy kikről van szó, Timbalandről, Justin Timberlake-ről és Nelly Furtado-ról. A Give It To Me-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Visszatér a Ne Bánts Világ elnevezésű kampány. Applikációval járhatjuk be a Göcsei Falu Múzeumot. Éjszakai futammal folytatódott a Zala tűzoltó kupa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
1: Digitális tárlatvezetésen vehetünk részt a Göcsei Falu Múzeumban. Elkészült a History Steps nevű ingyenes applikáció, amelynek segítségével egészen másként ismerhetjük meg a 18.-19. századi mindennapokat a skanzenben. Írja az AOL. Az alkalmazás ugyanis nem csak száraz tényeket közöl az épületekről és a tárgyakról, hanem 3 göcsei karakter személyes történetén keresztül mutatja be azokat. Különleges éjszakai futammal folytatódott hétvégén a Zala tűzoltó kupa. A második fordulót Csabrendeken tartották, ahol 12 férfi, 3 női és 7 fiatalokból álló együttes mérte össze az erejét. A csapatok különböző kategóriákban látványos kismotor fecskendő szerelési feladatokban versenyeztek egymással. A férfiaknál a Becsehely csapata győzött, második helyen a Zalamenti kutatómentő csoport, harmadik helyen pedig Alsópáhok csapata végzett. Olvasható az Alavár megyei katasztrófavédő honlapján. A tájékoztatásuk szerint a hölgyeknél az alsópáhókiak diadalmaskodtak, őket pedig a böhönyeiek és a tótvázsonyiak követték. Az ifjúsági kategóriában pedig Lakhegy csapata lett az első, Becsehely együttese a második, a kőszegi fiatalok pedig a harmadik helyen zártak. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, a meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: VB szünet van, úgyhogy a sportrovatban egy érdekesség érkezik a foci VB-ről. Egyébként a FIFA egy nagyon érdekes statisztikát hozott el, ami vicces, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit. Így július 8-án szerdán elmúlt 9 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és együtt rádiózunk a legjobb zenékkel. Kezdünk Lenny Kravitzzel!
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

Best FM a legjobb zenék, a mai napon szünet van a foci világbajnokságon, így a sportrovatban egy kicsi érdekességet szerettem volna keresni erről a világeseményről, és hát bele is futottam egybe. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyeladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal, de most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos dolgot, statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, úgyhogy egy kicsit ezzel próbáltam színessé tenni a sportrovatot a mai napon, és a legjobb zenékkel pedig folytatom. Itt lesz velem az E17 és az It's Alright, de a folytatás Maxi Priesté, és ez a Close to You most itt a

Best FM a legjobb zenék. A 90-es években repültünk vissza az E17-nek köszönhetően. Ez volt az It's Alright. Szép napot kívánok mindenkinek. Júli 8-a van szerda. A névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet. És ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy bőven nosztalgiázhatunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz velem például Britney Spears, a Stronger, a folytatás pedig Sealy. Ez az Amazing most itt a Besten. Everyone's

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, 10 óra után pedig átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, és kísérünk mindenkit a munkahelyén, az úton, minél gyorsabban eljöjjön az az idő, amikor letehetjük a munkát. A hangulat felelősök között a következő órában ott van a Texas és az I Don't Want a Lover.
2: I don't want a lover.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. www.facebook.com/bestfmzalaegerszeg. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 30 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a miskolci Pich Antal miniatűrkönyvgyűjtő klubjával és annak vezetőjével, Tóth Pál bányamérnök iskolaigazgatóval. A jó együttműködés eredményeként 1987-ben megjelent a Magyar Olajipari Múzeum történetét bemutató minikönyv magyar-angol nyelven. A jó kapcsolat és gyűjtőmunka eredményeként a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum ma már több mint 1000 minikönyvvel rendelkezik különböző témakörökben. Több ritkaság is a múzeum birtokában van. A legkülönlegesebb a Japánból származó relikvia. Börtokban, illetve börtartóban 3 darab 2x2x1 mm méretű 16 oldalas angol nyelvű könyvecske található. Ezeket tekintik a világ legkisebb könyveinek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Botfát nyugodt szívvel nevezhetjük Zalaegerszeg zarándok helyének, akár a vallásos elmélyedést, akár a botanikai környezetet, akár a turisztikai lehetőségeket nézzük. Isten és a természet közötti kapcsolat talán sehol másutt nem jelenik meg ilyen koncentráltan Egerszeg település részei között, mint ebben az 1981-ben csatlakozott városnegyedben. Az egykor különálló település ma kastélyáról híres, ám az Árpád-korban a falu és a szomszédos csatár között palánkvár állt, melyből ma már semmi sem maradt fent. Botfa Várberki utcája mégis megőrizte az építmény nevét. A község régmúltjába kalauzol bennünket a Szörnyűkút legendája, ami egyébként máig elérhető, a helyi patak eredetét megörökítő néprege, valamint a mesék világába repítő Válicka kisasszony története.
0: Best FM, a legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
5: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Megoldások a csapadékvíz elvezetési problémákra. Egyre több településen oldják fel a vízkorlátozást. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog. Elkezdődött a kémiai gyérítés. 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
5: Milliárdos beruházással oldaná meg a város a csapadékvíz elvezetési problémákat. Pályázatot adott be ezzel kapcsolatban Zalaegerszeg önkormányzata. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán azt írja, hogy a múlt héten egy óra alatt csak nem 3 millió köbméternyi víz hullott a városra. Ezt a mennyiséget pedig nem tudták elvezetni a csatornák, amelyek a normál, átlagos esőzésre vannak tervezve. Mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban tapasztalunk özönvízszerű esőket, ezért a Zalavíz ZRT elkészítette Zalaegerszeg integrált csapadékvízgazdálkodási modelljét. Ebben szerepel a csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók, gátak és átemelők kialakítása is. Erre vissza nem térítendő támogatásként 990 millió forintot költene a város. Újabb településeken vonják vissza az elsőfokú vízkorlátozást Zalavár megyében. Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Vöcskönd és Zala István településeken szűnhet meg az intézkedés, írja a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A többi érintett településen viszont még érvényben van az elsőfokú korlátozás, vagyis tilos a vezetékes ivóvízzel a kerteket, utcákat locsolni, autót mosni és a medencéket sem szabad most ezzel feltölteni. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 8-a van, szerda, a hét közepén vagyunk, és lassan a nap közepén is, már csak 2 órát kell várni, és itt lesz majd az ebédszünet. A legjobb zenékkel pedig természetesen bekészültem ebbe az órába. Itt lesz velem Brian Adams és a Clue No. 9, a kezdés pedig Christina Aguilera-jé. Ez a Dirty
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor, és hogyha én valahányszor ezt a zenét meghallom, akkor visszarepülök a 90-es évek funky hip-hop buliaiba, nem véletlenül. Nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt és ezt a csapatot is. A Stereo MC's jön, és ez a Connected most itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Lily Allen felvétele, a Smile. Szép napot kívánok mindenkinek. Júli 8, szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robbie Kint köszönhetem. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen készültem, jön még ebbe az órába, csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Madonna, és szól majd a music.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, utána pedig a mai utazásunk utolsó közös óráját kezdjük meg. A legjobb zenékkel természetesen bekészültem, és a jó hangulatról gondoskodik majd például Sheryl Crow. Az All I Wanna Do-val érkezik majd a Choice-i.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra hőkupola alakulhat ki Európa fölött. Drogdílert kaptak el a fővárosban, 8 napjaig egy hulladék lerakó Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség. Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Hozzátették, hogy júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt drog fekete piaci értéke csaknem 30 millió forint. A nyomozók több mint 5 kg amfetamint, csaknem fél kg kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak, emellett készpénzt és autót is lefoglaltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Már 8. napjaig egy hatalmas hulladék lerakó Indonéziában, Jakarta közelében. A tűz már több mint 15 hektáros területet érint, a sűrű füst pedig a környező lakóövezeteket is beborította. Az oltásban helikopterek, vízszállító járművek, buldózerek és drónok is részt vesznek, de a lángokat nehéz megfékezni, mert a felhalmozott hulladék belseje is izzik. A hatóságok szerint a levegő minősége veszélyes szintre romlott, a tűz okát az oltás után vizsgálják ki. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néha viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telik a munkaidő, hogyha nem, akkor én gondoskodok a jó hangulatról, a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Spice Girls csapata ebben az órában, a Viva Foreverrel, a kezdés pedig Eminem és Didó közöse, a Stennel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, aki az utakat rója, az pedig csak óvatosan tegye.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Nagy Bogi és Dash közös slágere, a Jó leszek újra. Most visszatérünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereihez, és a folytatásban egy olyan csapat jön, akinek megköszönhettük a szabadságérzetet a 2000-es évek elején ezzel a dalral. Nem másról van szó, mint a New Radicalsről, és szól a You Get You What You Give. Itt a Best FM. Rádiózzunk együtt egészen

0: Best FM a legjobb zenék, a Viva Forever szólt a Spice Girls csapatától. Szép napot kívánok mindenkinek, júli 8-a van, szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 230 éve állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékből pedig még belefér bőven ebben az órába. Folytatom hamarosan Árással és a Boroboróval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Blast FM a legjobb zenék árás boroborója után annyi időn maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita már megérkezett ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is lesz Night Shift, és White Boynak köszönhetően megtanultam azt, hogy a mai napon popszerda van, egy mondókát tanítatott meg velem, méghozzá azt, hogy szita-szita péntek, szerelem csütörtök, és a dobszerda helyett popszerdát kell mondani. Na minden esetre én ezzel kicsekkolok, jön a Well Hello és a késő már Horváth Zoltán Hori elköszön, viszont!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kissé változékony nyári időnk lehet, szemléletváltás kell a szúnyogok ellen, vádemelés, befutcsolt az e-ciki biznisz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Két oldalú találkozóról állapodott meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve elmondta, hogy rövid megbeszélést folytattak, és a közeljövőben részletes egyeztetést tartanak. Magyar Péter megerősítette, a magyar kormány továbbra is Ukrajnát tekinti a háború áldozatának. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, fegyvereket azonban nem szállít és katonákat sem küld. Mintegy 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak egy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékokat értékesítő bűnszervezetet működtettek. A gyanú szerint a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 millió millilitert adtak el. Az ügyben ingatlanokat és nagyértékű autókat is lefoglaltak a hatóságok. Repülés közben kiesett egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendéknek, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kizuhant. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságosan leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia körülményeit vizsgálják. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néhol zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, vidám délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, a mai délutánon is jöjjenek velem, mert hogy Cushion Catch, csak ennyit mondok, vagy éppen Red Hot Chili Peppers Under the Bridge, szóval megtöltjük a mai délutánt is isteni zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy indítok is a Black Eyed Peas-szel. Érkezik a Hey Mama. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, kellemes hét közepét, így munkahét közepét. Nagyon remélem, hogy kitart még a lelkesedésük, mert hogy messze még a hétvége sajnos. Na, ezzel senkit nem akarok lelombozni, inkább hozom a nagy lendületet a mai délutánban. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, tudják, a desszertet soha ne hagyják ki. Nem tudhatják, mi vár még önökre ma délután. Remélem, hogy csupa jó dolog. Ha itt maradnak ezen a frekvencián, biztos, hogy így lesz. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát hozom hamarosan. Akár mondjuk desszert mellé, vagy valakinek desszert helyett, hogyha olyan merész, hogy ma nem desszertezik. A Kosin is jön, és a Catch, most pedig a Robin Raz viszi tovább a napot, hozom hamarosan a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy töltsük együtt a délután. Get to get, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is mindenfelé kísérem önöket, akár autóban ülve, akár éppen mondjuk valahova utaznak nyaralni. Remélem, hogy sokan így vannak. Ha mondjuk ott vannak a buszon, vagy éppen kamionban ülnek, én ott vagyok, és a közlekedési információkat is hozom. Például az M1-esről Budapest felé Tatabánya és az M0-es autócsomópontja között kialakított terelésben folyamatosan lassulás, torlódás, nagyrészt a külső sávban. Lassan már azt tudom mondani, hogy a szokásos módon annak, aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelésbe történő belépés előtt egyébként szintén legalább 4-5 kilométeres az araszolás, erre kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig zenélünk tovább, és jön a második óra. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dalával itt lesz a Boom Shake the Room. És itt lesz az Aria is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Véradásra hív a vérellátó szolgálat. Olaszországot elérte egy újabb hőhullám. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hétfőn és kedden ülhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tárgyalhatnak a honatyák. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden önkéntes segítségre szükség van. Naponta csaknem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. Vért 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek adhatnak. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Újabb hőhullám ért el Olaszországot, az olasz egészségügyi minisztérium szerint ez már az idei harmadik hőségriadó. Az ország több részén ismét 40 fok körüli csúcshőmérsékletre készülnek, Firenzében pedig csütörtöktől a legmagasabb vörös hőségriasztás lép életbe. Az előrejelzések szerint a forróság vasárnap tetőzik, de akár július 22-ig is kitarthat Olaszországban. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néha viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel, megy tovább a délután a jó hangulat, és kint pedig a jó idő, úgyhogy hozom mellé a legjobb zenéket. Én Majoros Rita vagyok, Azaria érkezik hamarosan is az introvertált dal. Ilyen Paul Johnson, itt lesz Danny Minogue és Joe Baccio is a Funky Groove-val. Florida pedig Kesha-ban indít, itt a Right Round.
0: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best FM a legjobb zenék. Már meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az az internetes őrület, amiből mi sem maradhattunk ki? Ma ezt a kérdést teszem fel. És melyik volt esetleg az, amit a legkevésbé értettünk? Ez lehet régebbi, ez lehet újabb, mondjuk ez az Ice Bucket Challenge, amikor ugye ilyen jeges vizet öntöttek magukra az emberek, stb. Stb. Szóval mi volt az az internetes őrület, amiből nem maradtunk ki, és mi volt az, amit egyébként kihagytunk volna, vagy ki is hagytunk? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Danny Minoggal megy tovább a délután. I Begin to Wonder, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Többen is írták a hallgatóink közül, hogy Budapest egészen jól járható, viszont egy balesetről is kaptam infót, hogy baleset történt a Terész körúton, a nyugati pályaudvarnál, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Ami pedig az autópályákat illeti, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, ugye nagyrészt a külső sávban, szóval érdemes autóval a belsőt választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén, hát most már legalább 8 kilométeres a torlódás, úgyhogy erre kell felkészülni. A 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán egy autó és egy busz ütközött. A 40-es kilométernél a Zselic-Szentpál felé vezető oldalon egy sávot le is zártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Follow the Flow-val énekelhettük, hogy anyám mondta, de aztán a következő órában is énekelhetünk, mert hogy pár perc jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, utána érkezik majd Press Michelle és Maya és a Ghetto Superstar. És jön a Kelemen kabátban dala is a Végtelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb búza teremhet idén, nálunk most nem várható nagy hőség, illegális kerékpárokra csaptak le Angliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az átlagosnál gyengébb termésre számítanak az idei aratásban. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a tavaszi fagy és a csapadékhiány jelentősen visszavetette a termést. Ugyanakkor a száraz időnek köszönhetően az aratás fennakadások nélkül halad, és akár már jövő héten befejeződhet. A Gabona Termesztők Országos Szövetsége szerint búzából mintegy 1 millió tonnával kevesebb teremhet a tavainál, a belföldi ellátás azonban így is biztosított. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség, Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Két feltételezett orosz ügynököt vettek őrizetbe a szerb-magyar határon. Német lapértesülések szerint a két férfi Németországban készülhetett szabotás akcióra egy Ukrajna támogatásában résztvevő védelmi ipari létesítmény ellen. A szerb rendőrök a német hírszerzés jelzése alapján fogták el őket, csomagjaikban pedig robbanó eszközt is találtak. A német hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Lecsaptak az illegális elektromos kerékpárokra Angliában. A Nottinghami rendőrség összesen 60 e-kerékpárt és rollert vont ki a forgalomból, miután egyre több panasz érkezett a gyalogos övezetekben száguldozó járművekre. Volt olyan elektromos biciklim, amely a tesztek szerint akár 116 km/órás sebességre is képes. A szabályszegők ellen eljárás indult, jelentős bírságra is számíthatnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként zápor-zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néha a zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül, többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tudós slágerek 2 óra után is itt a Best FM-en, sőt lassan 5 perccel elhagytuk már 2 órát is, úgyhogy mehetünk tovább jó hangulatban. Például Jennifer Lopez-zel jön a Love Don't Cost a Thing, itt lesz Press Michelle is májával, és a Ghetto Superstar jön Janet Jackson, most pedig Lionel Richie indít, jön a Just For You. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy melyik az az internetes őrület, vagy éppen trend, amiből egyszerűen mi sem maradhattunk ki. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Andi, az Ice Bucket Challenge nálam kötelező volt, fél óráig készültem rá, aztán persze 2 másodperc alatt nyakon öntöttek a jeges vízzel. Azt írja Katta, neki a bírilláz volt ilyen, minden nap pont akkor jött az értesítés, amikor a legkevésbé voltam fotóképes, de egyébként ebben pont ez volt az izgalmas. Gergő a Pokémon Go-t írta, olyan helyekre is elment sétálni, ahová amúgy biztosan nem, de így egészen jól jött. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Tamással pedig teljesen egyet tudok érteni, ebből én sem maradtam ki, ez a kenyés, sütős, kovászos őrület a Covid alatt, bár ez még nálam mindig tart egy kicsit. Azt írja, ő nála 2 hétig igazán péknek érezte magát, 2 hétig tartott ez az egész. Most azért még néha-néha visszakúszik, de kovászt már egyáltalán nem nevel. És önök 0620 55 55 155, mi az, amiből egyáltalán nem maradtak ki, ami ilyen internetes trend volt, akár pár évvel ezelőtt, akár tavaly, jöhetnek az őrületek. És egy kis Janet Jackson őrület, Together Again, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Tibitől jött egy üzenet Budapestről, hogy a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott tessék óvatosnak lenni. Az M5-ös autópályán pedig Röszke felé Lajos Mizsénél folyik a munka, a 74-es kilométernél forgalom korlátozásra és legalább 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Kecskemét után pedig a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, így csak a belső sáv járható, emiatt a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide még az útinfókat. Vigyázzunk egymással az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Növekszik a forgalom az autópályákon. Több szakrendelésen sem fogadnak betegeket a kórházban. Hívész népszerűsítik az influencerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szünetelnek a szakrendelések az Alavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogy érezték itt magukat. Írja a Hírbalaton. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg. Vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 27 és 30 fok között alakulhat, vagyis továbbra is kellemesen meleg nyári időre készülhetünk. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly és rétegfelhő jelenhet meg az égen. Több hullámban is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek átmenetileg felfrissíthetik a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
3: 88.9 Best!

Best FM, a legjobb zenék. A nyári hőségben sokan legyintenek a rosszul lét első jeleire, és egyszerű napszúrásnak gondolják a tüneteket, pedig előfordulhat, hogy egy jóval súlyosabb, akár életveszélyes állapot áll a háttérben. Az elmúlt napokban országszerte rendkívüli hőség nehezíti a mindennapokat Magyarországon. Ilyenkor különösen fontos odafigyelni a szervezetünk jelzéseire, hiszen a tartósan magas hőmérséklet komoly terhelést jelent a test számára. A szakemberek leggyakrabban a rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban történő napozás kerülését, a könnyű, világos színű ruházat viselését, valamint a megfelelő UV-védelmet javasolják. Egy sapka vagy kalap, illetve az árnyékos helyek keresése sokat segíthet abban, hogy elkerüljük a túlmelegedést. A nyári rosszulétek kapcsán gyakran szóba kerül a napszúrás és a hőguta, pedig a kettő nem ugyanaz. A napszúrás jellemzően akkor alakul ki, amikor hosszabb ideig közvetlenül napsütés éri a fejet és a nyakat, emiatt fejfájás, szédülés, hányinger vagy gyengeség jelentkezhet. A hőguta ezzel szemben sokkal súlyosabb állapot, ilyenkor a szervezet hőszabályozása felmondja a szolgálatot, a testhőmérséklet veszélyesen magasra emelkedik, és a létfontosságú szervek működése is veszélybe kerülhet. Ez már sürgősségi ellátást igénylő állapot, amely kezelés nélkül akár életveszélyes következményekkel is járhat. Éppen ezért létfontosságú felismerni azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek arra utalnak, hogy nem egyszerű napszúrásról van szó. A hőguta egyik legveszélyesebb tünete az idegrendszer érintettsége. Az érintett személy hirtelen zavartá válhat, nehezen találja a szavakat, összefüggéstelenül beszélhet, vagy úgy viselkedhet, mintha nem lenne teljesen tudatában annak, mi történik körülötte. Súlyosabb esetekben ájulás, eszméletvesztés, vagy akár görcsroham is kialakulhat. Ezek a tünetek nem jellemzőek az egyszerű napszúrásra, ezért ha valaki a nagy melegben ilyen panaszokat mutat, azonnali orvosi segítségre van szükség. Míg a napszúrás esetében általában nem emelkedik extrém magasra a testhőmérséklet, hőguta során gyakran eléri, vagy meghaladja a 40 Celsius fokot. Ez azért különösen veszélyes, mert ilyen hőmérsékleten a szervezet fehérjei és sejtjei károsodhatnak, ami súlyos szervi problémákhoz vezethet. Az érintett személy teste forró tapintású lehet, állapota pedig gyorsan romolhat. Ha valaki a hőségben rendkívül magas lázat produkál, és közben rosszul létre panaszkodik, nem szabad várni a tünetek enyhülésére. De ami nagyon fontos, hogy a hőguta egyik árulkodó jele, hogy a bőr forróvá és erősen kipirultá válik, sok esetben a szervezet már nem képes megfelelően hűteni önmagát, ezért a normális hőleadási folyamatok is zavart szenvednek. Az érintett személy emellett erős gyengeséget, szapora pulzust, hányingert, hányást vagy légszomjat tapasztalhat. Ezek a tünetek együtt már arra utalnak, hogy a szervezet komoly veszélyben van. Ilyenkor azonnal hűvös helyre kell vinni az érintettet, meg kell kezdeni a test hűtését, és haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Figyeljünk egymásra ezeken a forró nyári napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Sláger FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést az utakon. A 24-es főúton például Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, így aztán a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Nagyon kell figyelni, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán eltöpítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 81-es főúton Győr határában pedig a Tatai út körforgalomnál 300 méter hosszan csomópont építési munkálatok miatt lezártak egy sávot. Jó utat a Best FM-mel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szanaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Visszatér a Ne Bánts Világ elnevezésű kampány. Applikációval járhatjuk be a Göcsei Falu Múzeumot. Éjszakai futammal folytatódott a Zala tűzoltó kupa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
3: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
2: Digitális tárlatvezetésen vehetünk részt a Göcsei Falu Múzeumban. Elkészült a History Steps nevű ingyenes applikáció, amelynek segítségével egészen másként ismerhetjük meg a 18.-19. századi mindennapokat a skanzenben. Írja az AOL. Az alkalmazás ugyanis nem csak száraz tényeket közöl az épületekről és a tárgyakról, hanem 3 göcsei karakter személyes történetén keresztül mutatja be azokat. Különleges éjszakai futammal folytatódott hétvégén a Zala tűzoltó kupa. A második fordulót Csabrendeken tartották, ahol 12 férfi, 3 női és 7 fiatalokból álló együttes mérte össze az erejét. A csapatok különböző kategóriákban látványos kismotor fecskendő szerelési feladatokban versenyeztek egymással. A férfiaknál a Becsehely csapata győzött, második helyen a Zalamenti kutatómentő csoport, harmadik helyen pedig Alsópáhok csapata végzett. Olvasható az Alavár megyei katasztrófavédő honlapján. A tájékoztatásuk szerint a hölgyeknél az alsópáhókiak diadalmaskodtak, őket pedig a böhönyeiek és a tótvázsonyiak követték. Az ifjúsági kategóriában pedig Lakhegy csapata lett az első, Becsehely együttese a második, a kőszegi fiatalok pedig a harmadik helyen zártak. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, a meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
1: 88.9 Best FM.

Kösz FM, a legjobb zenék. Most jöjjön Dash méghozzá egy érzelmesebb slágerével, ami nagyon személyes hangvételűre sikeredett, nem ez a klasszikus bulis dal. Érkezik a levél, amelynek a metaforáján keresztül beszél az elengedésről, a hiányról és egy lezáruló kapcsolatról. Nagyon jól illeszkedik egyébként abba a magyar zenei hullámba, ahol a pop, rap és az R&B elemek erősen keverednek. Nagy kedvence manapság a fiataloknak, és érdekesség, hogy Dash több ilyen érzelmesebb számmal vált igazán népszerűvé, nem csak a klubos pörgős dalaival. Szerintem ez kimondottan jól sikerült. Következik tehát Dash és a levél a Best FM-es kedvencek között.

0: Thank you, DJ.
1: Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a délutánt. A 10-es főúton például Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszükület mellett lehet autózni. Aztán a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak a 11-es főúton Esztergom és Bóbánatvölgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 88.9 Best FM.
5: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a szúnyogkérítés. Megoldások a csapadékvíz elvezetési problémákra. Egyre több településen oldják fel a vízkorlátozást. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai kérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdubihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogkérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyogkérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz kérítés.
2: Milliárdos beruházással oldaná meg a város a csapadékvíz elvezetési problémákat. Pályázatot adott be ezzel kapcsolatban Zalaegerszeg önkormányzata. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán azt írja, hogy a múlt héten egy óra alatt csak nem 3 millió köbméternyi víz hullott a városra. Ezt a mennyiséget pedig nem tudták elvezetni a csatornák, amelyek a normál, átlagos esőzésre vannak tervezve. Mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban tapasztalunk özönvízszerű esőket, ezért a Zalavíz ZRT elkészítette Zalaegerszeg integrált csapadékvízgazdálkodási modelljét. Ebben szerepel a csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók, gátak és átemelők kialakítása is. Erre vissza nem térítendő támogatásként 990 millió forintot költene a város. Újabb településeken vonják vissza az elsőfokú vízkorlátozást Zalavár megyében. Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Vöcskönd és Zala István településeken szűnhet meg az intézkedés, írja a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A többi érintett településen viszont még érvényben van az elsőfokú korlátozás, vagyis tilos a vezetékes ivóvízzel a kerteket, utcákat locsolni, autót mosni és a medencéket sem szabad most ezzel feltölteni. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál B. Németh Díj, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
4: 88.9 Best

88-an ez Best FM, a legjobb zenék. Óvoda pedagógusok, dajkák, asszisztensek, illetve tanárok és oktatók vehettek át elismerést a pedagógus nap alkalmából nemrég Zalaegerszegen. A Korona Szalonban rendezett városi ünnepségen azokat a szakembereket díjazták, akik hosszú évek óta elkötelezetten és példaértékűen végzik munkájukat. A Radnóti utcai óvodások néptánc előadását követően a pedagógusok munkáját Valai Zoltán méltatta, a polgármester kiemelte, Zalaegerszegen valamennyi oktatási nevelési intézmény 21. századi körülményeket biztosít a gyermekek fejlődéséhez, ennél is fontosabbnak tartja azonban a bennük zajló kiváló szakmai munkát. Amint az az ünnepségen elhangzott, az önkormányzat folytatja a megyeszékhelyen működő bölcsödék, óvodák és iskolák felújítási programját. Mi pedig addig is játsszuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: A Szent Lőrinc felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba. Én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao. 1, 2, 3, 4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Holnapig módosíthatják a felvételizők a szakok sorrendjét. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6-7 igény White Boy, 7-ön szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 155 Viber és SMS számú, és infókukat az bestfmbudapest.hu

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Előnyt kérnek a magyar dinnyének a termesztők, strandröplabdások veszik majd birtokba a Városligetet. Záporokat főleg északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. Azt szeretnék, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik az ágazat jövőjét idehaza. A szervezet hozzátette, júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarország. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na ezt az egyesét még megadom a Lemon Tree-nek. Tehát nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már adásban, ez ilyen trauma, azt mondták, hogy sokat kell erről beszélni, és akkor egyszer csak így feldolgozódik.
4: PTSD-t van ettől a daltól.
3: Igen, tehát hogy ha van dal, amivel engem ki lehet űzni a világból, az a Lemon Tree. Kik is voltak a előadói, a bocsánat pedig, hát annó nekem konferálni is kellett rengetegszer a rádióban.
4: Bár, hirtelen akartam mondani. Az a baj, pont most mondtam a Millernek az imént telefonon, hogy nem jut eszembe semmilyen név. Fool's Garden, ez
3: az. Na, szóval, hogy azt mondtad, hogy ez egy jó remix, rendben, de ha ez se, akkor official, hogy akkor én az a dal, amit a világon a legjobban utálok.
4: Jó, ez szerintem sokkal kellemesebb, mint az eredeti volt, úgyhogy hallgass meg.
5: Legyen úgy.
3: Mert egyébként amúgy a Lemon Tree egyébként passzol a mai tematikába, hát pop és rádiós láger, ugye erről szól nálunk mindig a szerda, héttől pedig már DJ Effendivel a lemez játszok magad, úgyhogy hajrá, téged a teret.
4: Ha nem tetszik, majd lekeverem.
0: Best FM.

0: DJ Essendi.
1: Hát, hogy az öreg Eric Clapton mondja.
2: Ha ő mondja, ő mondja. Figyelj, Madonna új nagylemez. Megjelent múlt héten. Végighallgattad? Meghallgattad?
1: Ezt mindig azonnal megkérdezett. Tudom, a Dua Lipánál is megkérdezted, de a nem tudom, kivé is megkérdezted. Nem, én gyorsan nem hallgatom végig, én ilyen egy-egy trekkekből.
3: Egy hete megjelent.
1: Jó, de volt csomó más dolgok is volt, de igen, tudom, és borzasztó érdekes lett. De nekem egyébként, amit eddig hallottam, az tetszik.
2: Igen? Mennyire hozza a Confessions? Mert ugye ezzel ment végig ugye a promo, hogy ugyanazzal a producerrel dolgozik, aki a Confessions on the Dance Floor-nak is volt a producerre, és ugye ez is lett az album címe, hogy Confessions 2, mert hogy teljesen azt a hangzást, azt a flow-t akarja.
1: Egyébként szerintem hajaz rá, nem egy per egy, de azt talán nem is várja el senki ennyi év után, úgyhogy, de elektronikus, én azt úgy mondanám.
2: Megkap az egy Martin Garrix, és azért befigyel ugye az egyik dalba, úgyhogy
1: több más közt.
2: Na jó van, hát akkor egy régebbi

0: kihídás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ők nem. Nem mondom, akartam kérdezni, hogy ők voltak, ugye? Csak a Nina Scari jutott eszembe, ugye, hogy puertorikóiak. Nicole és Natalie egyébként, ugye, ennyien jött a Nina. Az már csak egy ilyen furcsa fintora sorsnak, hogy őket az a rendes nevük, hogy Nicole és Natalie Albino. Puertorikóból. Wow. Ott az emberek mennyire lennek Albino szerinted. Vagy névvel ugye nem viccelünk meg, arról senki nem tehet, hogy hívják. Nem, azt akartam kérdezni, hogy a puertorikóiak voltak ilyen nagyon csúnyán pocizók, aztán láttam, hogy nem a Paraguay voltak, ugye?
2: Paraguay volt, akire azt mondták, hogy alattomosak.
1: Nyomták egyébként. Az volt egyébként?
2: Hát a Paraguay az Paraguay, tehát hogy ők igazából...
1: Ja, én is néztem, hát nekünk ez egy kett csütörtöki edzés 7:30-tól 8:00 a dozsóban, szóval, hogy nekem olyan nagyon nem volt ez meglepő, tudom, hogy ez foci, de hát, vagy...
2: Igen, meg hát mondjuk, mint én, aki Premier League meccseket néz hétről hétre, ott ugye más egy picit ugye a fájdalom küszöb, vagy nem tudom, több mindent engednek, de kétségtelen, hogy túlmentek azért egy határon. Már de hát ők ilyenek, ők mindig is ilyenek voltak, hát az a kultúrájuk része.
1: És milyen a VB egyébként?
2: Figyelj, a...
1: Te mint egyetlen foci szakértő itt a csapatban.
2: Nagyon kedves vagy a szakértőnek, azért nem mondanám magam, de rajongó vagyok.
1: A makacs dolgok, szóval, hogy...
2: Rajongó vagyok. Figyelj, most már nagyon szeretem. Előtte egy nappal még nem éreztem egyáltalán ezt a VB lázat, de aztán elkapott. Annyira azért nem, hogy a hajnali 2-3 órás kezdési meccsekre fönnmaradjak, mert azért mégiscsak dolgozó ember vagyok, hogy reggel föl kell kelni, gyereket is vinni kell. Hiába van szünet, na mindegy, úgyhogy most már nagyon élvezem, és nagyon szorítok az angoloknak, én azt szeretném, hogy az angolok nyerjenek a végén, ha már az olaszok nem jutottak ki, egyébként nekik szurkolnék.
1: Egyébként most tényleg nem akarom, hogy ilyen sportelemzésbe átmenjünk meg egyáltalán, de hogy jól érzem én azt, és tényleg most abszolút a teljes hozzá nem értéssel kérdezem, hogy mindig volt az angolokkal kapcsolatban egy ilyen elvárás, hogy így meg úgy VB-n, EB-n az előző 2-4 évben, de hogy valahogy most lehet rajtuk azt érezni, hogy most már ők is elhiszik. Vagy úgy tényleg valahogy úgy játszanak, hogy azt mondod, hogy most tényleg odaérhetnek a fiúk.
2: Figyelj, hogy mondjam, egy ilyen szövetségi kapitánytól is függ. Ugye a Southgate teljesen másba gondolkodott, mint most a Tuchel. Én érzem azért bennük a kereterősséget, azt érzem, hogyha ezt jól össze tudják rakni egy jó taktikával egy-egy meccsre, akkor elmehetnek a döntőig.
1: Elképesztő, hogy mi is milyenek vagyunk, nem? Tehát végre ez az egyetlen nap, amikor szünnap van a foci világbajnokságon, és erre mit csinálunk? Fociról beszélünk.
2: Hát csak hogy ne legyen szünnap.
1: Az is igaz. Jó, akkor egy angol VB győzelem lesz.
2: Annak szorítok. Hát az, hogy számítok-e, az csak merem remélni, tudod, de hát nagyon nehéz lesz az elmenetek.
1: Figyelj, hát legyen neked igazad, ha jól tudom, akkor ugye azért neked jövő héten születésnap.
2: Igen.
1: Ugye? Hát akkor azért az egy milyen szép ajándék lenne.
2: Igen, 19-én van, hogy a VB-dől.
1: Igen, hát 8 napban benne van.
2: Persze, szülhét.

0: és a legjobb popzenékkel.
1: És annyira csak erre a Seamus Hadjira voltunk itt ráfeszülve az elmúlt hetekben, hogy hát közben itt a surranó pályán, meg hát neked egy Beatport harmadik hely. Hát Efikém. Hát
2: óriás a Funky House charton,
1: igen. Hát minden, hát a Beatport az Beatport.
2: Tudod ki az első?
1: Na.
2: David Guetta és Hüzsel.
1: Hüzsel? Igen. A Shine-nal?
2: A Shine-nal. És egyébként a fene egye meg az egy nagyon jó dal lett egyébként.
1: Jó, de abszolút, de hát azért én azért, tehát nem tudom nem észrevenni a hasonlóságot az Ultra 54 és az Another Talk To Me dalával, ugye?
2: Ebből egyébként nagyon sok hasonló hangzású dal jelent meg idén nyáron, és akár a Defected szórja ezeket most, 2-3 ilyen is megjelent. Úgyhogy de nagyon, nagyon fülbemászó, nagyon kellemes, tök jól megcsinálták, szóval tényleg le a kalappal, felenném meg, hogy egy hónapot nem tudtak volna várni, mert akkor lehet, hogy már második is lehetnék talán, de
1: vagy lehetnék, akár az
2: mert azért azt emeljük ki, hogy ez nem egy FND dal, hanem ez egy FND és Crazy Visa dal, abban is a Balearic Remix.
1: Na hát mindegy, na és ez pörög már itt ugye alattunk.
2: Így van.
1: És mi van egyébként a Seamus Hadjival?
2: Az majd augusztus 14, ha jól emlékszem a dátumra, de még van egy ezen a héten pénteken, jelenik meg a Set Me Free, a Househeads kiadónál, ez lesz a Househeadsnek a 100. kiadványa, Zsakiknál, ugye, hogyha ez neked így
1: abszolút
2: azért mond valamit, és arra nagyon jó visszajelzések jöttek már a promóra, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy abból mi lesz.
1: Szuper. Na, akkor jövő szerdán találkozunk, ami azt hiszem pont, ugye? Pont a napján a
2: születésnapodon. Pont a születésnapomon, és ennek megfelelően úgy fogok készülni, hogy egy ilyen születésnapi mixet hozzak.
1: Szét FND-zed a szerdán?
2: A FND.
1: Figyelj, akkor gyere jövő szerdán, egy évvel idősebben.
2: Legyen úgy.
1: Hello.
2: Ciao.
3: Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem pihennek a képviselők, jövő héten is összeül a parlament. Nevet keresnek a budapesti állatkert kis manújának. Hőségre egyelőre nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhat. A honatják. Holnapig lehet nevet választani a fővárosi állatkert kis manuljának. Öt név van versenyben, a kölyök Batu, Buda, Boris, Bajár vagy Benedikt lehet. A voksokat a park weboldalán várják. A kiskandúr édesanyja Lucy egyébként tavaly decemberben érkezett az állatkertbe, és gyorsan összemelegedett leendő kicsinye apjával Bohussal. Májusban meg is született első közös csemetéjük. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. Sokfelé közepes narancssárga riasztás érvényes, de holnap több helyen, például Firenzében is életbe léphet a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július 22-éig kitarthat. Európa több országába visszatérhet egyébként a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek, esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Dolgoztak ők már együtt, egészen pontosan Christina Milian volt az egyik társszerzője Jennifer Lopez egyik legnagyobb slágerének, a Play-nek. Most nem együtt, hanem egymás után külön-külön érkeznek. Jennifer Lopez jön majd az If You Had My Love-val, és rögtön utána Christina Milian érkezik a When You Look At Me-vel itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy túl...

Best FM a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ-set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a Hype, a Best End.

Best FM a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy Classic House bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba, party all the time, jön Saram itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sikerült megerősíteni a NATO egységét a csúcs találkozón, véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 30 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon indult el a Spice Girls őrület, mert hogy 96. július 7-én jelent meg a lányok első kislemeze, a Wannabe, ami rögtön az angol lista élére került. Ha nem is a teljes Spice Girls, de Melanie érkezik majd ebben az órában, Bryan Adams-szel és a When You're Gone-nal hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Május 22-én jelentette be a Mystic, hogy egyetlen koncert erejéig újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12. Ez a dátum. Ez meg a Scandalous, a Mystic-től most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre, 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenéka bemutatója óta majdnem $1 milliárd termelt világszerte a Michael című mozifilm. 991 milliót egészen pontosan tegnap előttig. Ez csak a Britney Spears mozifilm készítőinek mondom, mert hogy ők azt mondták, hogy majd a Michael sikerétől teszik függővé, hogy ebben az életrajzi filmben van-e még potenciál. Hát szerintem van. Jön Britney és a Toxic.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Ismét lesz manganap a Néprajzi Múzeumban. Záporokat leginkább északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Ismét a hagyományos és a kortárs japán kultúrát mutatja be a Fővárosi Néprajzi Múzeum. A manga napot az intézmény egyik kiállításához kapcsolódva rendezik meg július 25-én. A látogatók egyebek mellett legyezőket készíthetnek, ismerkedhetnek a japán kalligráfiával, a buddhizmussal vagy a baba művészettel is. Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát te meg ki a fene vagy?
5: Én?
4: Én vagyok az összes nő. Lehetne akár ez egy párbeszéd is a Madison Avenue és Whitney Houston között, de csak a véletlen hozta úgy, hogy ők pont egymás után érkeznek majd a következő órában. A Madison Avenue a Who the Hell Are You-val, Whitney Houston pedig az I'm Every Woman-nál hamarosan.
3: Ez a Night Shift a best.

Best FM a legjobb zenék, 3 foknyi plusz naponta, ez a tendencia egészen hétvégéig, tehát ami holnap 26, az pénteken majd 29, szombaton pedig 32 lesz, úgyhogy ennek köszönhetően szombaton már masszív kánikula és erős UVB sugárzás lesz, úgyhogy lehet megint előszedni a tangákat. Jön a Tong Song!

Best FM, a legjobb zenék, ha már mostanában, mintha a világszárok megint ráéreztek volna a világkörüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige is, akinek május 1-én indult el My Life, My Story elnevezésű koncertsorozata. Family Affair érkezik most itt a Best FM, a legjobb.

Now who the hell are you? Best FM a legjobb zenék, 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagylemeze, a Loose című, amelyről a második kimásolt kislemez, a Promiscuous Girl, ezen a napon, július 8-án került fel az amerikai kislemezlista élére, és aztán 6 hétig onnan letaszíthatatlan volt. Pont úgy, mint az első kislemez, a Man Eater, és pont úgy, mint a harmadik, a most érkező Say It Right. Jön Nelly Furtado itt a

Best FM a legjobb zenék, elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekeshölgynek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A jetlag az előző órában már itt volt a Te meg énnel, de ez így Geszti Péternek és Péterfi Borinak nem elég. Ők azt akarják, hogy csak Te meg én. Úgyhogy ez érkezik majd a mai utolsó órában 11 és éjfél között, illetve ez is, mert rajtuk kívül jön még a Deep és a Flashdance-el, Dario G a Carnaval de Parival, és Only Mercer Dance With Me Tonight.
1: Ez a Night Shift a best

Next FM, a legjobb zenék. A Budapesten megrendezésre került Bajnokok Ligája döntő után láthattuk mi is azt, hogy milyen az, amikor karnevában Párizsban, meg egy picit Budapesten. Jelenállás szerint minden esély megvan arra, hogy a francia válogatott megnyerje a futballvilágbajnokságot. És ha ez így lesz, akkor gondolom nem csak Párizsban, hanem egész Franciaországban karnevál lesz. Holnap egyébként kell az újabb lépést megtenni majd a francia válogatottnak. Marokkóval játszanak magyar idő szerint este 10 órakor. Karnevál de Paris! Dario G érkezik itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék. Olof Pálmes sétány, Veruna Angyalai utca, Állatkerti körút, Koskároly sétány, illetve a Hősök terén körbevezető út. Rendezvény miatt ezen említett útszakaszok hosszabb, rövidebb ideig kerülnek majd lezárás alá. Holnap este 8-tól egészen július 11-én délután 2.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM, a legjobb zenék, a legjobbkor érkezik a killer, mert éppen ebben a pillanatban akarom megölni a bulit. Ennyi volt már a Night Shift, ezzel együtt zárom a mai szerdát is. Picivel több mint 18 óra múlva érkezem, és holnap este 6-kor pedig indítjuk a csütörtök estét DJ Millerrel és 120 percnyi dance mix-el. Jön Adamski, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,